Hava Isten ne könyörüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lancszívűsi hederje. Verje, csak verje, verje. Hava Isten meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent dolgja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon.

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpa emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még